Hajserov hocvac, aprem újrov varti. Mi chent szirahari gyankov, mi urvakon okit, de csegetac vocsincs.